Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: We out. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

Oh, c'est beau, c'est beau.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagyszabású állásbörze az Agórában, rejtett csőtörés Szolnok belvárosában, tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában a MÁV FC. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földréteghez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Nagyszabású állásbörzét tartanak szerdán Szolnokon az Abanovák Agóra kulturális központban, hogy segítséget nyújtsanak a tószegi kerékpárgyár bezárása miatt munkájukat elveszített dolgozóknak. Miután az üzem beszüntette tevékenységét, mintegy 400 ember maradt állás nélkül a térségben, idézte fel az Új Néplap. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek minél hamarabb új helyen helyezkedhessenek el. Ehhez közvetlen kapcsolatot teremtenek számukra a régió legjelentősebb munkaadóival. A városvezetés már 50 térségi nagyvállalattal egyeztetett az új pozíciók biztosításáról, de továbbra is várják a segíteni akaró cégek jelentkezését. A rendezvényre természetesen nem csak a bezárt gyár korábbi dolgozóit, hanem minden helyi álláskeresőt várnak. A szervezők abban bíznak, hogy a felkínált lehetőségek révén sokan találják meg leendő munkaadójukat, így sikerül gyorsan enyhíteni a térségben keletkezett foglalkoztatási nehézségeket. Szolnokon fogták el a rendőrök azokat a férfiakat, akik egy budapesti benzinkúton őrizetlenül hagyott autóval hajtottak el a minap. A kocsit csak néhány percre hagyta ott a tulajdonos, de benne maradt az indító kulcs is. Az alkalmon kapva a tolvajok elhajtottak vele. A rendőrség tájékoztatása szerint azonnal körözést adtak ki a járműre. A szolnoki egyenruhások másnap figyeltek fel a már rendszám nélkül száguldó gépkocsira. Amikor a járőrök ellenőrizni akarták a sofőrt, az gázt adott, ám az autóval csak hamar az árokba hajtott. A járműben ülő két férfi ekkor futva próbált egérutat nyerni, de a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket. A kőbányai és a szolnoki nyomozók összehangolt munkájának, valamint a biztonsági kamerák felvételeinek köszönhetően a teljes elkövetői kört sikerült azonosítani. A bíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, még a megtalált járművet a hatóságok már vissza is adták a tulajdonosának. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Zárul az idei strand szezon a szolnoki Tiszaparton, ahol ma utoljára várja a látogatókat a Szabad Strand. Holnaptól a terület már nem kijelölt fürdőhelyként üzemel, így a megszokott szolgáltatások és a biztonságos feltételek sem állnak majd rendelkezésre a helyszínen. A parton való tartózkodásra és a folyóban való úszásra ezután is a mindenkori jogszabályi előírások vonatkoznak, ezért az üzemeltető közlemény kéri a lakosságot, hogy a kijelölt időszakon kívül feltétlenül tartsák be a fürdőzési tilalmat. A tiszaparti pihenőhely a nyári időszakban számtalan családi kikapcsolódásnak, baráti találkozónak és szabadtéri programnak adott otthont. A szervezők arra biztatják a helyieket és a környékbelieket, hogy a szezon utolsó napján még használják ki a jó időt egy utolsó csobbanásra vagy napozásra. Tovább jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában a szolnoki MÁV FC, ami idegenben lépett pályára NB3-as riválisa, a Sándor Falva ellen. A tiszaparti együttes a szoljon.hu beszámolója szerint nagyon korán, már az első percben hátrányba került a találkozón, ám a játékosok gyorsan megrázták magukat. A vendégek még az első fél időben megfordították az összecsapás állását. Az eredmény a folytatás már nem változott, így a 3-1-es sikert arató Szolnok kiharcolta a 64 közé jutást a kupa sorozatban. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Just the Girl-er, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Jazz Girl a No Doubt-tól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Besten a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody-val majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rejtett csőtörés Szolnok belvárosában. Fellélegeztek az első fák a Szapári úton. A vízpazarlást továbbra is kerülni kell. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földrétekhez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A

Best FM a legjobb zenék. A füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis a Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem forma 1, hanem irány az Európa bajnokság méghozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder most itt a Westen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az Ébredés és a Napindítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val majd a Spice Girls.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagyszabású állásbörze az Agórában. Benzinkútról léptek meg egy autóval. Véget ért a Vöröskereszt nyári Balatonparti szolgálata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású állásbőrzét tartanak szerdán Szolnokon az Apa Novák Agóra kulturális központban, hogy segítséget nyújtsanak a tószegi kerékpárgyár bezárása miatt munkájukat elveszített dolgozóknak. Miután az üzem beszüntette tevékenységét, mintegy 400 ember maradt állás nélkül a térségben, idézte fel az Új Néplap. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek minél hamarabb új helyen helyezkedhessenek el. Ehhez közvetlen kapcsolatot teremtenek számukra a régió legjelentősebb munkaadóival. A városvezetés már 50 térségi nagyvállalattal egyeztetett az új pozíciók biztosításáról, de továbbra is várják a segíteni akaró cégek jelentkezését. Szolnokon fogták el a rendőrök azokat a férfiakat, akik egy budapesti benzinkúton őrizetlenül hagyott autóval hajtottak el a minap. A kocsit csak néhány percre hagyta ott a tulajdonos, de benne maradt az indító kulcs is. Az alkalmon kapva a tolvajok elhajtottak vele. A rendőrség tájékoztatása szerint azonnal körözést adtak ki a járműre. A szolnoki egyenruhások másnap figyeltek fel a már rendszám nélkül száguldó gépkocsira. Amikor a járőrök ellenőrizni akarták a sofőrt, az gázt adott, ám az autóval csak hamar az árokba hajtott. A járműben ülő két férfi ekkor futva próbált egérutat nyerni, de a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket. A bíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, még a megtalált járművet a hatóságok már vissza is adták a tulajdonosának. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk és felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal, na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work It indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a névnaposok, a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog a Get Get Dani így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Búcsúzik a szabad strand. Hatalmas sikert aratott a szolnoki szimfonikusok koncertje. Tovább jutott a labdarúgó magyar kupában a MÁV FC. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zárul az idei strand szezon a szolnoki Tisza parton, ahol ma utoljára várja a látogatókat a szabad strand. Holnaptól a terület már nem kijelölt fürdőhelyként üzemel, így a megszokott szolgáltatások és a biztonságos feltételek sem állnak majd rendelkezésre a helyszínen. A parton való tartózkodásra és a folyóban való úszásra ezután is a mindenkori jogszabályi előírások vonatkoznak, ezért az üzemeltető közleményében kéri a lakosságot, hogy a kijelölt időszakon kívül feltétlenül tartsák be a fürdőzési tilalmat. A tiszaparti pihenőhely a nyári időszakban számtalan családi kikapcsolódásnak, baráti találkozónak és szabadtéri programnak adott otthont. Megtelt a tiszai hajósok tere a szolnoki szimfonikusok nyáresti szabadtéri koncertjén. Az ünnepi műsorban elhangzó klasszikus dallamok, a virtuóz hegedűjáték, a szopránének hang és a harmonika játék teljesen elvarázsolta a hallgatóságot. A meghívott karmester

0: már az első percben hátrányba került a találkozón, ám a játékosok gyorsan megrázták magukat. Így a 3-1-es sikert arató szolnok kiharcolta a 64 közé jutást a kupa sorozatban. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM a legjobb zenék. Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket. Ez volt a Csak te meg én. Egy zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra. Imádom mindkettőjüket. És természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandival, és szól a What About Us most itt a Besten. Dog Child. Big Rocker.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá, majd a Kivitum itt majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rejtett csőtörés Szolnok belvárosában. Fellélegeztek az első fák a Szapári úton. A vízpazarlást továbbra is kerülni kell. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földréteghez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az Amerikai Filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 ezer főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik, mindez nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams hamarosan, a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közöséjé. Ez a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagyszabású állásbörze az Agórában. Benzinkútról léptek meg egy autóval. Véget ért a Vöröskereszt nyári Balatonparti szolgálata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású állásbőrzét tartanak szerdán Szolnokon az Apa Novák Agóra Kulturális Központban, hogy segítséget nyújtsanak a tószegi kerékpárgyár bezárása miatt munkájukat elveszített dolgozóknak. Miután az üzem beszüntette tevékenységét, mintegy 400 ember maradt állás nélkül a térségben, idézte fel az Új Néplap. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek minél hamarabb új helyen helyezkedhessenek el. Ehhez közvetlen kapcsolatot teremtenek számukra a régió legjelentősebb munkaadóival. A városvezetés már 50 térségi nagyvállalattal egyeztetett az új pozíciók biztosításáról, de továbbra is várják a segíteni akaró cégek jelentkezését. Szolnokon fogták el a rendőrök azokat a férfiakat, akik egy budapesti benzinkúton őrizetlenül hagyott autóval hajtottak el a minap. A kocsit csak néhány percre hagyta ott a tulajdonos, de benne maradt az indító kulcs is. Az alkalmon kapva a tolvajok elhajtottak vele. A rendőrség tájékoztatása szerint azonnal körözést adtak ki a járműre. A szolnoki egyenruhások másnap figyeltek fel a már rendszám nélkül száguldó gépkocsira. Amikor a járőrök ellenőrizni akarták a sofőrt, az gázt adott, ám az autóval csak hamar az árokba hajtott. A járműben ülő két férfi ekkor futva próbált egérutat nyerni, de a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket. A bíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, még a megtalált járművet a hatóságok már vissza is adták a tulajdonosának. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk Higgy reggel. Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still in Love. Szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposok, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven. Itt lesz velem például majd Ansati, az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe-ré, az oldalukon ott van Bob Marley, ez a Sun is Shining most itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Búcsúzik a Szabad Strand. Hatalmas sikert aratott a szolnoki szimfonikusok koncertje. Tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában a MÁV FC. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zárul az idei strand szezon a szolnoki Tisza parton, ahol ma utoljára várja a látogatókat a Szabad Strand. Holnaptól a terület már nem kijelölt fürdőhelyként üzemel, így a megszokott szolgáltatások és a biztonságos feltételek sem állnak majd rendelkezésre a helyszínen. A parton való tartózkodásra és a folyóban való úszásra ezután is a mindenkori jogszabályi előírások vonatkoznak, ezért az üzemeltető közleményében kéri a lakosságot, hogy a kijelölt időszakon kívül feltétlenül tartsák be a fürdőzési tilalmat. A tiszaparti pihenőhely a nyári időszakban számtalan családi kikapcsolódásnak, baráti találkozónak és szabadtéri programnak adott otthont. Megtelt a tiszai hajósok tere a szolnoki szimfonikusok nyáresti szabadtéri koncertjén. Az ünnepi műsorban elhangzó klasszikus dallamok, a virtuóz hegedűjáték, a szoprán énekhang és a harmonika játék teljesen elvarázsolta a hallgatóságot a meghívott karmester Vinicius Katta irányítása mellett. A magas szintű zenei élményt a helyi táncosok és sportegyesületek produkciói tették teljessé a színpadon. A rendezők szerint a zene és a látványos színpadi elemek tökéletes harmóniája született meg az est folyamán. Tovább jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában a szolnoki MÁV FC, ami idegenben lépett pályára NB3-as riválisa a Sándor Falva ellen. A tiszaparti együttes a szoljon.hu beszámolója szerint nagyon korán, már az első percben hátrányba került a találkozón, ám a játékosok gyorsan megrázták magukat. Így a 3-1-es sikert arató szolnok kiharcolta a 64 közé jutást a kupa sorozatban. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum, éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a Musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig, hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a szébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna a Musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy dübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rejtett csőtörés Szolnok belvárosában. Fellélegeztek az első fák a Szapári úton. A vízpazarlást továbbra is kerülni kell. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földrétekhez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, méghozzá indul a Best hétvége. Itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best FM, a legjobb zené.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.
1: In città, tante inconvenienze, pochi amici, ma molte conoscenze.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolni valóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon dübörögni. Jön hangulat felelősként Gwen Stefani és Akon most így első.
0: Best FM,

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac érkezik, és a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

hogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Loka Shakirától. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel, fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gagával, ugyanis a Paparazzit hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm maradt, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délutánt itt a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 800 megawatt fölött termel Paks, nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok, vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néha ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor zivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek augusztus 23-a van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Dezsdala a levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More!
0: Best FM, a

FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott maradt szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdók közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is hasonló problémát jelenthet. A légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, ugye a mosdó közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra. Ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye a nagyforgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenceket itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Barcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egy órás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi Lászban, Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek, és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után és Best délután velem, Béni Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM, a

Budapest FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelelme, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki, a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nadja Ali is. Ez a dal már bekészítve, és Éken is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Béni Meddia vagyok. A Lonely-val megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard Hot 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, a szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern, kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodperce sem kell kompromisszumot kötned. Sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyik koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M31-es autópályán például az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Ami pedig az M44-es autóutat illeti, Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

ezt a felmelegjobb zenék, a Spin Doctors, slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van, Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten. So high and high, so high.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagyszabású állásbörze az Agórában, rejtett csőtörés Szolnok belvárosában, tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában a MÁV FC. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti regionális vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földrétekhez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Nagyszabású állásbőrzét tartanak szerdán Szolnokon az Abanovák Agóra Kulturális Központban, hogy segítséget nyújtsanak a tószegi kerékpárgyár bezárása miatt munkájukat elveszített dolgozóknak. Miután az üzem beszüntette tevékenységét, mintegy 400 ember maradt állás nélkül a térségben, idézte fel az Új Néplap. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek minél hamarabb új helyen helyezkedhessenek el. Ehhez közvetlen kapcsolatot teremtenek számukra a régió legjelentősebb munkaadóival. A városvezetés már 50 térségi nagyvállalattal egyeztetett az új pozíciók biztosításáról, de továbbra is várják a segíteni akaró cégek jelentkezését. A rendezvényre természetesen nem csak a bezárt gyár korábbi dolgozóit, hanem minden helyi álláskeresőt várnak. A szervezők abban bíznak, hogy a felkínált lehetőségek révén sokan találják meg leendő munkaadójukat, így sikerül gyorsan enyhíteni a térségben keletkezett foglalkoztatási nehézségeket. Szolnokon fogták el a rendőrök azokat a férfiakat, akik egy budapesti benzinkúton őrizetlenül hagyott autóval hajtottak el a minap. A kocsit csak néhány percre hagyta ott a tulajdonos, de benne maradt az indító kulcs is. Az alkalmon kapva a tolvajok elhajtottak vele. A rendőrség tájékoztatása szerint azonnal körözést adtak ki a járműre. A szolnoki egyenruhások másnap figyeltek fel a már rendszám nélkül száguldó gépkocsira. Amikor a járőrök ellenőrizni akarták a sofőrt, az gázt adott, ám az autóval csak hamar az árokba hajtott. A járműben ülő két férfi ekkor futva próbált egérutat nyerni, de a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket. A kőbányai és a szolnoki nyomozók összehangolt munkájának, valamint a biztonsági kamerák felvételeinek köszönhetően a teljes elkövetői kört sikerült azonosítani. A bíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, míg a megtalált járművet a hatóságok már vissza is adták a tulajdonosának. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Zárul az idei strandszezon a szolnoki Tiszaparton, ahol ma utoljára várja a látogatókat a Szabad Strand. Holnaptól a terület már nem kijelölt fürdőhelyként üzemel, így a megszokott szolgáltatások és a biztonságos feltételek sem állnak majd rendelkezésre a helyszínen. A parton való tartózkodásra és a folyóban való úszásra ezután is a mindenkori jogszabályi előírások vonatkoznak, ezért az üzemeltető közleményében kéri a lakosságot, hogy a kijelölt időszakon kívül feltétlenül tartsák be a fürdőzési tilalmat. A tiszaparti pihenőhely a nyári időszakban számtalan családi kikapcsolódásnak, baráti találkozónak és szabadtéri programnak adott otthont. A szervezők arra biztatják a helyieket és a környékbelieket, hogy a szezon utolsó napján még használják ki a jó időt egy utolsó csobbanásra vagy napozásra. Tovább jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában a szolnoki MÁV FC, ami idegenben lépett pályára NB3-as riválisa a Sándor Falva ellen. A tiszaparti együttes a szoljon.hu beszámolója szerint nagyon korán, már az első percben hátrányba került a találkozón, ám a játékosok gyorsan megrázták magukat. A vendégek még az első félidőben megfordították az összecsapás állását. Az eredmény a folytatásban már nem változott, így a 3-1-es sikert arató Szolnok kiharcolta a 64 közé jutást a kupa sorozatban. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A hosszú hétvégé utolsó óráiban vagyunk, de még a nyárból is akad néhány nap a stúdióban Fodor Attila. Bencék, farkasok boldog névnapot. Gene Kelly ezen a napon született, a színészen kívül pedig Kobe Bryant kosárlabdázó is ezen a napon született, még 78-ban. Sean Kingstonnal indítunk a Beautiful Girls-zal.
0: 102.4 West FM, a legjobb zenék. West FM.
5: Seigneur.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Január utolsó hete hozhat majd záporokat és 30 fok alatti maximumokat is sok esetben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütésre számíthatunk, időnként lesznek fölöttünk gomoly felhők is, záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd, a délnyugati szél fog megélénkülni, holnap még 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden a felhős idő mellett rövid időre fog csak kisütni a nap, több helyen fordulhatnak elő esők, záporok, a nyugati szél fog megerősödni és viharossá fokozódni. Kedden 27-29 fok között lesznek a csúcsok. Szerdán is felhősebb, csapadékosabb idő ígérkezik, 29 fok körüli csúccsal a térségben. Most a Krisztállal folytatom a vasárnapot, ez már a Vigyázz rám a legjobb zenék között.

0: most programajánlatok a 102.4 Best FM-en, majd a Pussycat Dolls dala a legjobb zenék között a hás-hás. Vakáció mozi a Tiszapart moziban kedden 16.15-től a Moxi Cica nagy utazásával. Augusztus 27-től kezdődnek a Szolnok napi rendezvények a város több pontján, a Hill téren, a Kossuth téren, a szolnoki járműjavítóban és többek között a Reptárban is. 28-án 17.30-kor kezdődik majd a szolnoki katonazenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. 29-én a Hill téren 9 és 17 óra között majd jár a városnéző kisvonat, lesz civil kavalkád, Agóra játszóház, magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás, és lesz Agóra játékplac is. 10 órától az Agóra színpadon programok és térzene is lesz. 18.15-től a Smart zenekar Máté Péter este látható majd Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 20.30-kor kezdődik a Quintet zenekar fellépése, 10-kor kezdődik majd a Latin Fever Dance-est. A Damjanich János Múzeum 9 és 17 óra között várja majd a látogatókat, a Versegi Ferenc könyvtár pedig már 10 órától. 10 és 16 óra között tartják majd a nyílt napot a szolnoki járműjavítóban, ugyancsak augusztus 29-én. És lesz majd Reptár piknik is. Ide majd egyébként a MÁV Nosztalgia vonatával is lehet utazni, ami majd 3.4.11 előtt néhány perccel érkezik majd a szolnoki állomás első vágányára. Tiszaőrsi pacal piknik augusztus 28 és 29-én, 28-án a Match Boys-szal, az Edda Tribute-tel és a Zaporozsetszel, 29-én Postás Józsival, a Best Company-val, a Quintettel, a Zorállal, Lotfi Begivel és a Kontárokkal. Nyárzáró utcazenei fesztivál Jászberény főterén augusztus 29-én szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható, ugyancsak augusztus 29-én. Koncsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió szerén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, a Vadvirág zenekarral, Sihel Ferivel, Gitánóval, valamint a Kowalski meg a Vegával. Újszász városnapját szeptember 5-én ünneplik már reggel 9-től térzenével, délután 5-től látható Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora 19 órától fellép Jolly, majd 21 órakor kezdődik az Ocsó Macsó koncertje. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Közlekedési információk a folytatásban a 102.4 Best FM-en. A 4-es úton közlekedve Vecsésnél a 21-es kilométernél kell korlátozásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M5-ösön is csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-ason közlekedve Debrecennél a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is korlátozásokra, illetve sávlezárásra kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkálatokat végeznek, Kömlő és Besenyő telek között, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tápiószelén a Rákóczi úton kell korlátozásra számítani. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton kell lassabban haladni. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között a 42-es úton útszűkületre sebességkorlátozásra kell készülni. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé kell útépítésre figyelni. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Útépítésre kell számítani, itt Szolnoknál Millér telep után Csataszök felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét, cserébe itt az Edge-lágeres D-Light és az emlékezetes Groove is in the Heart a 102.4 Best FM-en. Dig!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagyszabású állásbörze az Agórában, rejtett csőtörés Szolnok belvárosában, tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában a MÁV FC. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földréteghez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Nagyszabású állásbőrzét tartanak szerdán Szolnokon az Abanovák Agóra kulturális központban, hogy segítséget nyújtsanak a tószegi kerékpárgyár bezárása miatt munkájukat elveszített dolgozóknak. Miután az üzem beszüntette tevékenységét, mintegy 400 ember maradt állás nélkül a térségben, idézte fel az Új Néplap. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek minél hamarabb új helyen helyezkedhessenek el. Ehhez közvetlen kapcsolatot teremtenek számukra a régió legjelentősebb munkaadóival. A városvezetés már 50 térségi nagyvállalattal egyeztetett az új pozíciók biztosításáról, de továbbra is várják a segíteni akaró cégek jelentkezését. A rendezvényre természetesen nem csak a bezárt gyár korábbi dolgozóit, hanem minden helyi álláskeresőt várnak. A szervezők abban bíznak, hogy a felkínált lehetőségek révén sokan találják meg leendő munkaadójukat, így sikerül gyorsan enyhíteni a térségben keletkezett foglalkoztatási nehézségeket. Szolnokon fogták el a rendőrök azokat a férfiakat, akik egy budapesti benzinkúton őrizetlenül hagyott autóval hajtottak el a minap. A kocsit csak néhány percre hagyta ott a tulajdonos, de benne maradt az indító kulcs is. Az alkalmon kapva a tolvajok elhajtottak vele. A rendőrség tájékoztatása szerint azonnal körözést adtak ki a járműre. A szolnoki egyenruhások másnap figyeltek fel a már rendszám nélkül száguldó gépkocsira. Amikor a járőrök ellenőrizni akarták a sofőrt, az gázt adott, ám az autóval csak hamar az árokba hajtott. A járműben ülő két férfi ekkor futva próbált egérutat nyerni, de a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket. A kőbányai és a szolnoki nyomozók összehangolt munkájának, valamint a biztonsági kamerák felvételeinek köszönhetően a teljes elkövetői kört sikerült azonosítani. A bíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, míg a megtalált járművet a hatóságok már vissza is adták a tulajdonosának. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Zárul az idei strand szezon a szolnoki Tisza parton, ahol ma utoljára várja a látogatókat a Szabad strand. Holnaptól a terület már nem kijelölt fürdőhelyként üzemel, így a megszokott szolgáltatások és a biztonságos feltételek sem állnak majd rendelkezésre a helyszínen. A parton való tartózkodásra és a folyóban való úszásra ezután is a mindenkori jogszabályi előírások vonatkoznak, ezért az üzemeltető közlemény kéri a lakosságot, hogy a kijelölt időszakon kívül feltétlenül tartsák be a fürdőzési tilalmat. A tiszaparti pihenőhely a nyári időszakban számtalan családi kikapcsolódásnak, baráti találkozónak és szabadtéri programnak adott otthont. A szervezők arra biztatják a helyieket és a környékbelieket, hogy a szezon utolsó napján még használják ki a jó időt egy utolsó csobbanásra vagy napozásra. Tovább jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában a szolnoki MÁV FC, ami idegenben lépett pályára NB3-as riválisa, a Sándor Falva ellen. A tiszaparti együttes a szoljon.hu beszámolója szerint nagyon korán, már az első percben hátrányba került a találkozón, ám a játékosok gyorsan megrázták magukat. A vendégek még az első fél időben megfordították az összecsapás állását. Az eredmény a folytatás már nem változott, így a 3-1-es sikert arató Szolnok kiharcolta a 64 közé jutást a kupa sorozatban. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: További jó pihenést kívánok a stúdióban Fodor Attila. 59-ben ekkor született Edwin Collins, akinek legnagyobb slágere a 95-ös Girl Like You volt. A dal az angolista negyedik helyig jutott. 79-ben pedig ekkor született a Five tagja, Richard Neville. 50 Cent és a Candy Shop a folytatásban.
0: 102.4 Best

nyár utolsó hete hozhat majd záporokat és 30 fok alatti maximumokat is sok esetben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütésre számíthatunk, időnként lesznek fölöttünk gomoly felhők is, záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd, a délnyugati szél fog megélénkülni, holnap még 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden a felhős idő mellett rövid időre fog csak kisütni a nap, több helyen fordulhatnak elő esők, záporok, a nyugati szél fog megerősödni és viharossá fokozódni. Kedden 27-29 fok között lesznek a csúcsok. Szerdán is felhősebb, csapadékosabb idő ígérkezik, 29 fok körüli csúccsal a térségben. A 90-es évek közepéről hozok egy újabb emlékezetes sikert, a Buckethead dala szól, a The Bomb a 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A 102.4 Best FM-en programajánlókkal folytatom, majd a Super Stereo dalával a legjobbak között szól a Bent a neved. Vakáció mozi a Tiszapart moziban kedden 16-15-től a Moxi Cica nagy utazásával. Augusztus 27-től kezdődnek a Szolnok napi rendezvények a város több pontján, a Hill téren, a Kossuth téren, a szolnoki járműjavítóban és többek között a Reptárban is. 28-án 17:30-kor kezdődik majd a szolnoki katonazenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. 29-én a Hill téren 9 és 17 óra között majd jár a városnéző kisvonat, lesz civil kavalkád, Agóra játszóház, magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás és lesz Agóra játékplac is. 10 órától az Agóra színpadon programok és térzene is lesz. 18:15-től a Smart zenekar Máté Péter este látható majd Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 20:30-kor kezdődik a Quintet zenekar fellépése, 10-kor kezdődik majd a Latin Fever Dance-est. A Damjanich János Múzeum 9 és 17 óra között várja majd a látogatókat, a Versegi Ferenc könyvtár pedig már 10 órától. 10 és 16 óra között tartják majd a nyílt napot a szolnoki járműjavítóban, ugyancsak augusztus 29-én. És lesz majd Reptár piknik is. Ide majd egyébként a MÁV Nosztalgia vonatával is lehet utazni, ami majd 3:41 előtt néhány perccel érkezik majd a szolnoki állomás első vágányára. Tiszaőrsi Pacal piknik augusztus 28 és 29-én, 28-án a Match Boys-szal, az Edda Tribute-tel és a Zaporozseccel, 29-én Postás Józsival, a Best Company-val, a Quintettel, a Zorállal, Lotfi Begivel és a Kontárokkal. Nyárzáró utcazenei fesztivál Jászberény főterén augusztus 29-én szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható, ugyancsak augusztus 29-én. Koncsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió szerén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, a Vadvirág zenekarral, Sihel Ferivel, Gitánóval, valamint a Kowalski meg a Vegával. Újszász városnapját szeptember 5-én ünneplik már reggel 9-től térzenével, délután 5-től látható Bing Nyuszé és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora 19 órától fellép Jolly, majd 21 órakor kezdődik az Ocsó Macsó koncertje. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedési információk a folytatásban a 102.4 Best FM-en. A 4-es úton közlekedve Vecsésnél a 21-es kilométernél kell korlátozásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M5-ösön is csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-ason közlekedve Debrecennél a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is korlátozásokra, illetve sávlezárásra kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkálatokat végeznek, Kömlő és Besenyő telek között, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tápiószelén a Rákóczi úton kell korlátozásra számítani. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton kell lassabban haladni. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között a 42-es úton útszűkületre sebességkorlátozásra kell készülni. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé kell útépítésre figyelni. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Útépítésre kell számítani, itt Szolnoknál Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. A 80-as években más lágerlistás volt a De La Soul, a Me, Myself and I volt akkor a nagy siker, a 90-es évek elején pedig ez a dal tőlük, Ring, Ring, Ring, a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagyszabású állásbörze az Agórában, rejtett csőtörés Szolnok belvárosában, tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában a MÁV FC. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rejtett csőtörés pontos helyének felkutatása adott munkát a szakembereknek Szolnok belvárosában, miután a meghibásodás miatt nyomáscsökkenés és vízhiány keletkezett a környéken. A Tiszamenti Regionális Vízművek tájékoztatása szerint munkatársaik lakossági bejelentést követően láttak munkához, és egy nagy területet bejárva ellenőrizték a vízbekötéseket, valamint a tűzcsapokat. A folyamatos vizsgálatokkal sikerült a problémás zónát egy szűkebb utcai szakaszra korlátozni. A végén már csak ezen a területen szünetelt az ivóvízszolgáltatás, miközben a környező utcákban még nyomáscsökkenést tapasztalhattak a helyiek. A vízi közműszolgáltató egy átalakított tűzcsapnál biztosított ideiglenes vízvételi lehetőséget az érintett lakosok számára. A szakemberek minden rendelkezésre álló műszaki megoldást felhasználva dolgoztak azon, hogy mielőbb megtalálják a hiba forrását és helyreállítsák a szolgáltatást. Elkezdődött a burkolat alól megszorult fák kiszabadítása a Szapári úton, miután a szolnoki faitatók kezdeményezésére a városüzemeltető vállalat szakemberei nekiálltak a munkálatoknak. A helyi főkertész szakmai támogatásával a fákat borító ragasztott kavicsréteget távolítják el a növények törzse körül, hogy azok újra megfelelő mennyiségű levegőhöz, friss földrétekhez és alapos locsoláshoz juthassanak. A munkálatok első szakaszában 4 fát sikerült teljesen kiszabadítani a folytogató réteg alól, ám a felújítási feladatok a jövő hét elején is folytatódnak a területen. Ezzel párhuzamosan a környezetvédő önkéntesek a nyári kánikula idején folyamatosan szerveznek lakossági faöntözési akciókat a megyeszékhely különböző pontjain. A részletes beosztás megtalálható közösségi oldalukon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Nagyszabású állásbőrzét tartanak szerdán Szolnokon az Abanovák Agóra Kulturális Központban, hogy segítséget nyújtsanak a tószegi kerékpárgyár bezárása miatt munkájukat elveszített dolgozóknak. Miután az üzem beszüntette tevékenységét, mintegy 400 ember maradt állás nélkül a térségben, idézte fel az Új Néplap. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek minél hamarabb új helyen helyezkedhessenek el. Ehhez közvetlen kapcsolatot teremtenek számukra a régió legjelentősebb munkaadóival. A városvezetés már 50 térségi nagyvállalattal egyeztetett az új pozíciók biztosításáról, de továbbra is várják a segíteni akaró cégek jelentkezését. A rendezvényre természetesen nem csak a bezárt gyár korábbi dolgozóit, hanem minden helyi álláskeresőt várnak. A szervezők abban bíznak, hogy a felkínált lehetőségek révén sokan találják meg leendő munkaadójukat, így sikerül gyorsan enyhíteni a térségben keletkezett foglalkoztatási nehézségeket. Szolnokon fogták el a rendőrök azokat a férfiakat, akik egy budapesti benzinkúton őrizetlenül hagyott autóval hajtottak el a minap. A kocsit csak néhány percre hagyta ott a tulajdonos, de benne maradt az indító kulcs is. Az alkalmon kapva a tolvajok elhajtottak vele. A rendőrség tájékoztatása szerint azonnal körözést adtak ki a járműre. A szolnoki egyenruhások másnap figyeltek fel a már rendszám nélkül száguldó gépkocsira. Amikor a járőrök ellenőrizni akarták a sofőrt, az gázt adott, ám az autóval csak hamar az árokba hajtott. A járműben ülő két férfi ekkor futva próbált egérutat nyerni, de a rendőrök a helyszín közelében elfogták őket. A kőbányai és a szolnoki nyomozók összehangolt munkájának, valamint a biztonsági kamerák felvételeinek köszönhetően a teljes elkövetői kört sikerült azonosítani. A bíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, még a megtalált járművet a hatóságok már vissza is adták a tulajdonosának. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Zárul az idei strandszezon a szolnoki Tiszaparton, ahol ma utoljára várja a látogatókat a Szabad Strand. Holnaptól a terület már nem kijelölt fürdőhelyként üzemel, így a megszokott szolgáltatások és a biztonságos feltételek sem állnak majd rendelkezésre a helyszínen. A parton való tartózkodásra és a folyóban való úszásra ezután is a mindenkori jogszabályi előírások vonatkoznak, ezért az üzemeltető közleményében kéri a lakosságot, hogy a kijelölt időszakon kívül feltétlenül tartsák be a fürdőzési tilalmat. A tiszaparti pihenőhely a nyári időszakban számtalan családi kikapcsolódásnak, baráti találkozónak és szabadtéri programnak adott otthont. A szervezők arra biztatják a helyieket és a környékbelieket, hogy a szezon utolsó napján még használják ki a jó időt egy utolsó csobbanásra vagy napozásra. Tovább jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában a szolnoki MÁV FC, ami idegenben lépett pályára NB3-as riválisa, a Sándor Falva ellen. A tiszaparti együttes a szoljon.hu beszámolója szerint nagyon korán, már az első percben hátrányba került a találkozón, ám a játékosok gyorsan megrázták magukat. A vendégek még az első félidőben megfordították az összecsapás állását. Az eredmény a folytatás már nem változott, így a 3-1-es sikert arató szolnok kiharcolta a 64 közé jutást a kupa sorozatban. Ma kevés lesz felettünk a felhő, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Holnap térségünkben derült, napos idő lesz. Ma 29, holnap 30 fok lehet a nappali maximum. Éjjel akár 16 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a szolnoki stúdióban Fodor Attila. Ezen a napon született Szabó Ervin könyvtáros, illetve Cibor Zoltán, az Arany csapat bal szélsője, Kerekes László színész és Hídvégi Vid tornász is. A zenei kínálatban Mark Morrison, Eve, a Blue, és most Sophie Ellis Bextor, és az egyik legjobb a Get Over You.
0: 102.4 West FM.

A nyár utolsó hete hozhat majd záporokat és 30 fok alatti maximumokat is sok esetben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok napsütésre számíthatunk, időnként lesznek fölöttünk gomoly felhők is, záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd, a délnyugati szél fog megélénkülni, holnap még 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden a felhős idő mellett rövid időre fog csak kisütni a nap, több helyen fordulhatnak elő esők, záporok, a nyugati szél fog megerősödni és viharossá fokozódni. Kedden 27-29 fok között lesznek a csúcsok. Szerdán is felhősebb, csapadékosabb idő ígérkezik, 29 fok körüli csúccsal a térségben. Listavezető is volt Mark Morrison ezen dala, a Return of the meghallható a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között.

0: Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, mindjárt jön Eve és a Gangsta Lovin, előtte azonban a programajánlatok. Vakáció mozi a Tiszapart moziban kedden 16-15-től a Moxi Cica nagy utazásával. Augusztus 27-től kezdődnek a Szolnok napi rendezvények a város több pontján, a Hill téren, a Kossuth téren, a szolnoki járműjavítóban és többek között a Reptárban is. 28-án 17:30-kor kezdődik majd a szolnoki katonazenekari találkozó a Tiszai hajósok terén. 29-én a Hill téren 9 és 17 óra között majd jár a városnéző kisvonat, lesz civil kavalkád, Agóra játszóház, magyar vagon vasúti jármű történeti kiállítás és lesz Agóra játékplac is. 10 órától az Agóra színpadon programok és térzene is lesz. 18-15-től a Smart zenekar Máté Péter este látható majd Dósa Mátyással és Harna Péterrel. 20:30-kor kezdődik a Quintet zenekar fellépése, 10-kor kezdődik majd a Latin Fever Dance-est. A Damjanich János Múzeum 9 és 17 óra között várja majd a látogatókat, a Versegi Ferenc könyvtár pedig már 10 órától. 10 és 16 óra között tartják majd a nyílt napot a szolnoki járműjavítóban, ugyancsak augusztus 29-én. És lesz majd reptárpiknik is. Ide majd egyébként a MÁV Nosztalgia vonatával is lehet utazni, ami majd 3:41 előtt néhány perccel érkezik majd a szolnoki állomás első vágányára. Tiszaőrsi Pacal piknik augusztus 28 és 29-én, 28-án a Match Boys-szal, az Edda Tribute-tel és a Zaporozsetszel, 29-én Postás Józsival, a Best Company-val, a Quintettel, a Zorállal, Lotfi Begivel és a Kontárokkal. Nyárzáró utcazenei fesztivál Jászberény főterén augusztus 29-én szombaton. A Divák és én Horányi Juli koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban látható, ugyancsak augusztus 29-én. Koncsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió szerén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, a Vadvirág zenekarral, Sihel Ferivel, Gitánóval, valamint a Kowalski meg a Vegával. Újszász városnapját szeptember 5-én ünneplik már reggel 9-től térzenével, délután 5-től látható Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora 19 órától fellép Jolly, majd 21 órakor kezdődik az Ocsó Macsó koncertje. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Közlekedési információk a folytatásban a 102.4 Best FM-en. A 4-es úton közlekedve Vecsésnél a 21-es kilométernél kell korlátozásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M5-ösön is csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-ason közlekedve Debrecennél a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is korlátozásokra, illetve sávlezárásra kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkálatokat végeznek, Kömlő és Besenyő telek között, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tápiószelén a Rákóczi úton kell korlátozásra számítani. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton kell lassabban haladni. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös tetétlen belterületén. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között a 42-es úton útszűkületre sebességkorlátozásra kell készülni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé kell útépítésre figyelni. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Útépítésre kell számítani, itt Szolnoknál Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Egy angol kedvenc és egy emlékezetes dal a 2000-es évekből a hosszú hétvége zárásaként tőlem. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es vasárnapot a Blue-val. Ez már a van.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés és még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó záporzivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap. Kint a kertben szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjétek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül. 6-7-ig velem White Boy-a, itt vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja pop és rádiós lágereket, DJ Miller Kun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limifit Kun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hiphopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamosenergia hálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohuval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, hát ez a 4 nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a 4 nap. Van, aki azért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól. Jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor soha sem hangzott el csúnya szó, mert hogy a nagy egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom, Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak majd is egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki, jó? Jön a Freemasons és az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van. Pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling. I got this

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy örök klasszikus, ami olyan, mint a Bud Spencer filmek. Sok ilyen dal van, de ez is közéjük tartozik. Nagyjából 100 év múlva is hallgatni fogjuk, 100 év múlva is dúdolni fogjuk a szöveget, mert ennyire, de ennyire jó. Jön Coolio, ez a See You When You Get There.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás. Magyarországon nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagylengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Assai és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Arash és Rebecca és a Temptation.
4: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base, hiszen jön a Life is a Flower.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as diszkó klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ide, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jön az idei Szent Györgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyike elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termés fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent Györgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puf. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Neri Furtadóval jön a Turn of the Light.
0: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont, Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek a tanításait szerintem az iskolába is be kéne vinni. Ő nem más, mint Bob Marley, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy nem az a lényeg, hogy mit van, hanem hogy hogy élsz, hogy kikkel élsz, hogy legyen család, hogy legyen szeretet, hogy legyen bizalom, és legyen kihez szólni. Nagyon nagy igazság, és szerintem mostanában nagyon sokan elfelejtették sajnos. Jön a Jamin!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, akit Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac. Ő sincs köztünk. Jön a Try Again! Without a dope beat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let the Dogs Out, ugye? Who let the dogs out?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony. Na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jack-kel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Shine a folytatásba.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Wanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk, találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronald.

tek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi már oda mávod. Tenger helyett jó lesz majd aliga. Te vagy a